0: Fajn rádio.
1: Minimum muziky.
2: Minimum infa.
3: Maximálně fajn.
4: To je Crazy Radio.
5: To je Crazy Radio.
6: File transfer.